0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. FanFM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FanFM.
0: Fülig Zene.
1: Fülig Zene.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.

0: Jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökig légkör instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Kedden délután 2 óráig elsőfokú figyelmeztetés érvényes az ország felére. Négyzetméterenként 15-30, helyenként akár 40-50 liter csapadék is hullhat. Időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fújhat. Kettől az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán a többi régióban is. Az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul az időjárás. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A PESZEDE elnöke Szorin Grindjánó hétfőn kijelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. Grindjánó szerint egy PESZEDE RMDS kompromisszumos kisebbségi kormány nem kívánatos ugyan, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Ha a PESZEDE vezetőtestületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől, közölte Grindjánó. A PESZEDE nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak, írja az Agile Press. A Nemzeti Liberális Párt a PENELE szerint a PESZEDE kötelessége nyilvánosan közölni, hogy milyen megoldást javasolt az államfőnek, mert a romániai polgároknak joguk van tudni, hogy létezik-e valódi kormányalakítási elképzelés, vagy a működőképes többség lerombolása csupán felelőtlen politikai játék volt. Nikus Ordán államfő csütörtökön vagy pénteken hivatalos konzultációt tart a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, értesült politikai forrásokból a Digi24. Az államelnök jelenleg 4 lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és a jobboldali kisebbségi kormány is szóba került. Az első változat egy jobboldali kisebbségi kormány létrehozása, amely a közelmúltban együttműködési megállapodást aláíró PENELE Uszeret tengely köré épülne. Ebben a forgatókönyvben nem szerepel Illia Volozsán visszatérése a miniszterelnöki tisztségbe. A második lehetséges változat egy PESZEDE köré szerveződő kisebbségi kormány lenne Szorin Grindjánó miniszterelnökség. Emellett az elnöki hivatal további 2 lehetőséget is mérlegel, egy politikai összetételű kormányt technokrata miniszterelnöknél, illetve egy teljes egészében technokratákból álló kabinetet. A Digi24 forrásai szerint a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után várhatóan még nem nevezi meg az államfő az új miniszterelnök jelöltet, erre május végén kerülne sor, értesült a MASZ-ról. 5 évre visszamenőleg vizsgálja meg és tárja fel a Tisza kormány a Bethlen Gábor alap, a BGA működését, a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások folyósításának és felhasználásának jogszerűségét, közölte a leendő magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri tisztségének várományosa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt. Tarz Zoltán elmondta, a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek és megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak, jelentette ki a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint megvastagszik a gomoly felhőzet, többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet, és villámlásokat sem zárhatunk ki. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Lackó, te milyen jó festesz!
3: Vakolok főnök, de kösz!
2: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok, hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
0: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: 1989-ből hoztam Martikát és az I Feel the Earth Move Under My Feet című dalt. Az az igazság, hogy ha felkelünk, ha nem, ha van kedvünk felkelni, ha nem, a talpunk alatt ugyanúgy forog a föld, szóval inkább jobb felkelni és nekifogni valami hasznosnak, tenném hozzá. Horoszkóp nem annyira hasznos, de annál szórakoztatóbb. 12 csillag jegybe szedve, íme a mai nap. Jól kezdődhet a hét a kosnak is, zseniális gondolata támadhat. Ráadásul a tetterőnek nincs hiány, azonban valami mégis megakadályozhatja abban, hogy mégis belevágjon, pedig jó lenne, ha nem késlekedne. A barátai talán úgy vélik, hogy a bika meggondolatlanul társult valakivel, akár szerelmi kapcsolatról, akár üzletiről legyen szó, elég azonban, ha önbiztos a dolgában. Nem kell mindenképpen ma meghoznia egy döntést, kedves ikrek, bármennyire is sürgeti önt ebben valaki. Főleg ne engedje, hogy érzelmi zsarolással csikarják ki önből azt, amihez egyáltalán nincs kedve. A szerencse ma is a rák oldalán áll, de ez nem szabad, hogy meggondolatlanságra sarkalja. Különösen a pénzügyekben kell mértéktartónak lennie. Akármennyire felbosszantotta is önt a múltban egy családtagja vagy barátja, esetleg kollégája, azért nem kell örök haragot tartania vele szemben, kedves oroszlán. Aztán itt van a szűz, ma sok jó barátra tehet szert, ne üljön egész nap a szobájában, és ne csak a munkájával törődjön a munkahelyén sem, beszélgessen, kávézgasson a kollégáival. A mérleg nem tudja, hogyan is lophatná be magát egy bizonyos személy szívébe, pedig pofon egyszerű a módszer, semmi köntörfalazás nem segít, csak az, ha végre megnyitja maga is a szívét. Ugye ön is kipihenten jó kedvel szeretné folytatni ezt a hetet, kedves Skorpió? Akkor a mai napon a munkaidő letelte után már tilos komoly dolgokkal foglalkoznia. Nyilas attól tart, hogy még nincs arra kellően felkészülve, hogy meghívja szíve választottját magához. Nem baj, ha nem minden tökéletes az otthonában. Higgy el, ez neki a legkevésbé sem fontos. Bak. Nagyon sokat dolgozott az elmúlt héten, és még az otthonában is csak tevékenykedne és folyton tenne benne. Ha véletlenül leesik a lábáról vagy a létráról, akkor vagy kibicsaklik a bokája, annak a jele, hogy ideje lenne végre pihennie is egy kicsit. Vízöntő a csillagai ma azt üzenik önnek, hogy a nehézségeket azért kapja, hogy leküzdje őket, nem pedig azért, hogy hátat fordítsa nekik. Legyen szó munkáról, családról, pénzügyi vagy társkapcsolati gondokról, ezeket szépen sorjában mind-mind önnek kell megoldani. A gyerekek mindig is elbűvelik a halakjegyűeket, lévén vizes, tehát érzelmes jegy. Ma azonban a szokásosnál is jobban élvezheti a kicsinyek társaságát. Nem csak gondoskodhat róluk, de taníthatja is őket valami igencsak hasznosra.
1: Új zenék! Állandó jó kedv! Fun FM! Zsíkszered a legfrissebb hangja!

0: know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökig légkör instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. Kedden délután 2 óráig elsőfokú figyelmeztetés érvényes az ország felére. Négyzetméterenként 15-30, helyenként akár 40-50 liter csapadék is hullhat. Időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km/órás sebességgel fújhat. Kettől az ország nyugati és északnyugati részén jelentősen csökken a hőmérséklet, szerdán a többi régióban is. Az ilyenkor megszokottnál hidegebbre fordul az időjárás. A magashegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A PESZEDE elnöke Szorin Grindjánó hétfőn kijelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. Grindjánó szerint egy PESZEDE RMDS kompromisszumos kisebbségi kormány nem kívánatos ugyan, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Ha a PESZEDE vezetőtestületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől, közölte Grindjánó. A PESZEDE nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt a PENELE szerint a PESZEDE kötelessége nyilvánosan közölni, hogy milyen megoldást javasolt az államfőnek, mert a romániai polgároknak joguk van tudni, hogy létezik-e valódi kormányalakítási elképzelés, vagy a működőképes többség lerombolása csupán felelőtlen politikai játék volt. Nikus Ordán államfő csütörtökön vagy pénteken hivatalos konzultációt tart a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, értesült politikai forrásokból a Digi24. Az államelnök jelenleg 4 lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és a jobboldali kisebbségi kormány is szóba került. Az első változat egy jobboldali kisebbségi kormány létrehozása, amely a közelmúltban együttműködési megállapodást aláíró PENELE Uszeret tengely köré épülne. Ebben a forgatókönyvben nem szerepel Illia Volozsán visszatérése a miniszterelnöki tisztségbe. A második lehetséges változat egy PESZEDE köré szerveződő kisebbségi kormány lenne Szorin Grindjánó miniszterelnökség. Emellett az elnöki hivatal további 2 lehetőséget is mérlegel, egy politikai összetételű kormányt technokrata miniszterelnöknél, illetve egy teljes egészében technokratákból álló kabinetet. A Digi24 forrásai szerint a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után várhatóan még nem nevezi meg az államfő az új miniszterelnök jelöltet, erre május végén kerülne sor, értesült a MASZ-ról. 5 évre visszamenőleg vizsgálja meg és tárja fel a Tisza kormány a Bethlen Gábor alap, a BGA működését, a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások folyósításának és felhasználásának jogszerűségét, közölte a leendő magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri tisztségének várományosa, kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt. Tarz Zoltán elmondta, a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek és megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak, jelentette ki a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint megvastagszik a gomoly felhőzet, többnyire felhős égbolt mellett záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében a szél is megélénkülhet, és villámlásokat sem zárhatunk ki. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
2: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Olyan fura a mai időjárás térképe, hogy csak így nézek ki a fejemből. Sok-sok villámlás, nagy felhők, jelenleg azonban mégis süt a nap. Érdemes ezt kihasználni, aztán jönnek a záporok, zivatarok és a masszív lehűlés. Így igaz, hogy jelenleg már 11 Celsius fokot mérnek. Aztán a csúcsérték 17-20 foknál talán-talán nem emelkedik magasabbra, bár hogyha tartósabb marad a napsütés, akkor számíthatunk arra is, hogy még a napszemüveg is előkerülhet így kedden. Ed Sheeran, Batshiba, Safri Duo, Adam Rickett, Empire of the Sun, csak-csak jó zenéket hoztam magammal, annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a magáét.
1: Kevesebb duma, több zene.

0: egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

9 lesz 6 perc múlva, jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 12-e van, a Pongrácz napja, az egyik leghíresebb fagyos szent névnapja van ma. A népi kalendárium szerint ő az első a három fagyos közül, akiket a földművesek és kertészek évszázadok óta figyeltetnek, és néha félnek is tőlük. Május 12-e tehát Pongrácz, a legenda szerint ő a legkeményebb, gyakran ekkor érkezik az első komolyabb lehűlés. Május 13-a Szervác, ő hozza a következő hullámot, május 14-e pedig Bónifác napja, az utolsó a trióból. És sok helyen ide veszik május 25-ét Orbán napját is, aki ha rossz kedvű, elviheti a szőlőtermést. 119 éve 1907-ben felavatták a Zeneakadémia új épületét. 391 éve Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. 184 éve született Jules Massenet, francia zeneszerző, aki leginkább operáiról ismert. 122 éve született Péri Piri színésznő, írónő, Szentpéter esernyője, körhinta, Fűre lépni szabad, ezekben a filmekben minden láthattuk. 119 éve született Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. Szintén a mai nap kapcsán említem, 97 éve született Heller Ágnes, filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy kevésbé fagyos hangulatú dal, Manuel Azaria, valamint Dada.

0: Viszonylag szelíd hőmérsékleti értékekkel érkeztek a fagyos szentek, május 12-e Pongrác napja. A népi megfigyelés mögött valós meteorológiai jelenség áll. Május közepén Közép-Európában gyakran tör be északi sarkvidéki hideg levegő, ami a derült éjszakákon kései fagyokat okoz. Ez azért veszélyes, mert ilyenkor már minden virágzik és a vetemény is kint van. Gyakorlatilag tovább hűl a következő napokban a hőmérséklet, csütörtökön éjszaka akár 0 fokig süllyedhet a hőmérő kiganyszálon, de bízunk benne, hogy megúszunk különösebb fagyok nélkül. Szervác, Pongrác, Bónifác, mind a fagyos szentek, hogyha rossz kedvük van, fagyot teremtenek. Régen azt mondták, hogy Pongrác kiszárítja a torkot, úgyhogy csak óvatosan, éppen most ne hűljünk meg.
1: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
2: Hallgasd meg, és vidd tovább.
1: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
2: TEDx Csíkszereda.
1: A jövő visszhangja.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékuk és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Reklámot hallottak.
6: Több, mint egy fekete. Friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Május 12-én 1820-ban született Florence Nightingale, akit a modern ápolóképzés alapítójának tekintenek. Ő volt a lámpás hölgy, aki a krími háborúban forradalmasította a betegellátást és a higiéniát. Így aztán május 12-én van az ápolók nemzetközi napja is. Ez a nap a világ minden táján az ápolók áldozatos munkájáról szól. Különösen az utóbbi évek kihívásai után, mint a világjárvány, kaptak igencsak kiemelt figyelmet az ápolók, illetve hát nyilván a betegápolásban, egészségügyben dolgozók. Így aztán természetesen én is köszöntök mindenkit, aki ezen a területen dolgozik nap mint nap azért, hogy aki bajban van, egy kicsit jobban érezze magát, és nyilván hamarabb gyógyuljon. Jön egy dal a Gringo Star előadásában, ez az Élet szeret.
1: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonat elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat. Nyilatkozták politikai források, a Kotrocsényben elemzett első forgatókönyv egy jobboldali kisebbségi kormány, amely a nemrég megállapodást aláíró Fenele Uszere Pólus köré épülne. Ugyanakkor a hivatkozott források szerint ez az elemzés nem számol azzal a lehetőséggel, hogy Ilija Bolozsán visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe. A kisebbségi kormány egy másik változata a Beszedek köré szerveződne Szorin Grindjánó miniszterelnökségével. A Kotrocsényi palota további két forgatókönyvet is mérlegel, egy politikai kormányt technokrata miniszterelnökkel, illetve egy teljesen technokrata kormányt, számoltak be a Digi24 által idézett források. A tanácskozások eredményeitől függetlenül az államelnök feltételeket fog szabni a kijelölt miniszterelnöknek a közpolitikák tekintetében, nyilatkozták az említett források. A liberálisok kizárják a szociáldemokratákkal való együttműködés lehetőségét. A szenátus elnöke Mircea Abrudean újból megerősítette, a pártvezetés által többször is megerősített döntés nem változtatható meg. A Fenele nem vesz részt többé a PSZED-ével közös koalícióban, ebben a kérdésben minden világos, fogalmazott Mircea Abrudean. Hozzátéve, bár a nyilvános térben különféle próbálkozásokat lát arra, hogy visszahozzák őket a tárgyaló asztalhoz, a döntés a lehető leghatározottabb, jelentette ki a politikus. A szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindjánó bejelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték, hogy kompromisszumos megoldás lehet-e egy PSZED-e RMDSZ kisebbségi kormány. Grindjánó úgy fogalmazott, hogy ezt a változatot nem tartja kívánatosnak, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, ezen a héten pedig több eső várható. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 24-éig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a héten jelentős hőmérséklet ingadozások lesznek, május 13-án 13 Celsius fokig hűl a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére. Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét a jövő hét végére. Nappal 21-22 fok, éjszaka pedig 10 fok várható regionális átlagban. Esőre a jelzett időszak szinte minden napján számítani kell, de 13-a körül és 17-e után megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége. A hegyekben nappal 10-15 fok körül, éjszaka 3-7 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a következő két hétben, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 17-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Velvet Funk, Luck, Khalid, Afro, Jack Martin, Garrix, Horváth Tamás, Cyndi Lauper és még sokan mások itt vannak és gondoskodnak arról, hogy a továbbiakban is jó legyen a mai nap tempója.

0: Fogadjunk, hogy nem tudták, ma van a Limerick nap, és hogy mi az a bizonyos Limerick, azt is elmagyarázom természetesen már csak azért is, mert ez egy rendkívül vagány téma, és nagyon kreatív ötleteket tud adni. A Limerick egy ötsoros tréfás és kötött ritmusú versformát jelöl, amelynek nagyon szigorú, kőkemény szabályai vannak. Ugye mondtam, hogy öt sorok, ez azt jelenti, hogy az első két sor egymással, a következő, azaz a harmadik, negyedik sor szintén egymással, még az ötödik az első kettővel rímel. Egyébként azért ma tartják a Limerick napot, mert 1812-ben ezen a napon született Edward Lear, aki népszerűvé tette a műfajt, bár nem ő találta fel. A stúdióban kávé és a kotyogó, ez a reggel minden fülnek suttogó. Szól a zene, indul a nap, a rádiós is szárnyakat kap, a Fun FM-nél minden hang oly jó, ez volt egy jó kis Limerick mára.
1: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemannál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.

Május 8-án ünnepelte 100. születésnapját Sir David Attenborough, az az ember, aki milliárdokkal szerettette meg az állat és növényvilágot, generációkhoz hozta közelebb a környezetvédelem ügyét, és világított rá a bolygót fenyegető veszélyekre. Attenborough-ról már eddig is számos fajt neveztek el. Először 1985-ben egy gyíkot, egészen pontosan egy Ausztráliában honos gekkót, de azóta többek között darazsat, hangyász, sünfélét, pókot, madarat, bogarat és növényeket. Lehetne bőven sorolni, még a plesiosaurusok rendjébe tartozó őslény is megkapta az Attenborough-saurus nevet. Most pedig 100. születésnapját megünneplendő, egy frissen azonosított, új darás fajhoz használták fel a nevét, ennél szebb ajándékot talán nem is kaphatna egy ennyire elhivatott természettudós. Legutóbbi döntés óta egy egészen parányi darázs neveli az Attenborough-unculus nevet mostantól.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilha, metazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete és Csíkszereda Városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszer termelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri!
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
4: Hallgasd meg, és vidd tovább.
3: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
4: TEDx Csíkszereda.
3: A jövő visz hangja.
5: Reklámot hallottak.

Alton, valamint a Bar of Lies 2024-ből 7 perccel 10 óra előtt hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Igencsak változékony a mai nap időjárása, az erős szél durván mozgatja a felhőket. Ez körülbelül annyit jelent, hogy egyre jobban zavarja a napsütést, és így ahogy kitekintek, igencsak szürke az ég alja. Mindenképpen érdemes kihasználni még a napos időt, mert a későbbiekben aztán lesz itt rittyegés és égindulás, zápor, zivatar, minden, ami egyszer elképzelhető, mert hogy változékony májusi időben vagyunk, és igen, május 12-én itt van az első fagyos szent is, ezzel mindenképpen számolni kell, Pongrácz fitoktatja az erejét.

Lélegeztető géppel tartják életben a legendás énekesnőt, Bonnie Tylert. Az orvosok ugyanis mesterséges kómában próbálják megmenteni az életét, drámai fordulat állt be az állapotában. Bár a 74 éves énekesnő gyomorműtétje után még sikeres beavatkozás

gyógyításról szóltak a hírek. Sajnos állapota válságos, jelenleg egy portugáliai kórház intenzív osztályán mesterséges kómában tartják, közben lélegeztetőgéppel segítik az élet funkcióit, miután egy szövődmény miatt újra kellett éleszteni. A legfrissebb jelentések szerint a ONC énekesnőnél szívleállás következett be, akkor, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából. Az énekesnő állapota egy elrepett vakbél és egy kiukadt bélszakasz okozta, súlyos fertőzés miatt fordult válságosra. Ráadásul a szervezetében fellépő gyulladást az orvosoknak még nem sikerült megszüntetni, ezért továbbra is kómában tartják, számolt be Bonnie Tyler állapotáról a Daily Mail. Bízzunk benne, hogy a dal, amelyet már évek óta előad nekünk, csak igazat beszél. Born to be a winner.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat. Nyilatkozták politikai források, a Kotrocsényben elemzett első forgatókönyv egy jobboldali kisebbségi kormány, amely a nemrég megállapodást aláíró Fenele Ussere pólus köré épülne. Ugyanakkor a hivatkozott források szerint ez az elemzés nem számol azzal a lehetőséggel, hogy Ilija Bolozsán visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe. A kisebbségi kormány egy másik változata a PESZEDE köré szerveződne, Szorin Grindjánó miniszterelnökségével. A Kotrocsényi palota további két forgatókönyvet is mérlegel, egy politikai kormányt technokrata miniszterelnökkel, illetve egy teljesen technokrata kormányt, számoltak be a Digi24 által idézett források. A tanácskozások eredményeitől függetlenül az államelnök feltételeket fog szabni a kijelölt miniszterelnöknek a közpolitikák tekintetében. Nyilatkozták az említett források. A liberálisok kizárják a szociáldemokratákkal való együttműködés lehetőségét. A szenátus elnöke Mircea Abrudean újból megerősítette, a pártvezetés által többször is megerősített döntés nem változtatható meg. A Fenele nem vesz részt többé a PESZEDE-vel közös koalícióban. Ebben a kérdésben minden világos, fogalmazott Mircea Abrudean. Hozzátéve, bár a nyilvános térben különféle próbálkozásokat lát arra, hogy visszahozzák őket a tárgyaló asztalhoz, a döntés a lehető leghatározottabb, jelentette ki a politikus. A szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindjánó bejelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték, hogy kompromisszumos megoldás lehet-e egy PESZEDE RMDS kisebbségi kormány. Grindjánó úgy fogalmazott, hogy ezt a változatot nem tartja kívánatosnak, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, ezen a héten pedig több eső várható. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 24-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a héten jelentős hőmérséklet ingadozások lesznek, május 13-án 13 Celsius fokig hűl a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére. Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét a jövő hét végére. Nappal 21-22 fok, éjszaka pedig 10 fok várható regionális átlagban. Esőre a jelzett időszak szinte minden napján számítani kell, de 13-a körül és 17-e után megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége. A hegyekben nappal 10-15 fok körül, éjszaka 3-7 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a következő két hétben, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 17-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy van még kávé a kezük ügyében. Folytatjuk a kotyogót itt a Fan FM-en, FM 87.6 Csíkszereda és sok-sok fülig zene között. RK, aztán Summer, Maroon 5, One Republic, Billy Idol és még sokan mások. Tartsanak velem!

0: A viktoriánus korról sokaknak a gőzmozdonyok, a gyárkémények vagy a szigorú társadalmi szabályok jutnak eszébe, pedig a 19. század második fele rengeteg olyan találmányt is adott a világnak, amelyek ma is meghatározzák a mindennapjainkat. Több olyan dolog van, amit ma teljesen természetesnek veszünk ebben az időszakban, és tulajdonképpen nem tudjuk róluk, hogy a gregoriánus korból származik. Viktoriánus, de hogy gregoriánus, bolondokat beszélek, szóval a viktoriánus korból származik, hogy melyek ezek, mondom tüstént.
1: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

Ha már legregoriánoztam a viktoriánus kort, akkor a legstílusabb az, amit tehetek, vagy legstílusosabb, amit tehetek, ugye, hogy egy gregorián mintákból szemplingelt dallal, a mea culpával kérek elnézést a nagy érdeműtől, ők voltak az enigma. A viktoriánus korról sokaknak a gőzmozdonyok, a gyárkémények, vagy a szigorú társadalmi szabályok jutnak eszébe, pedig a 19. század második fele rengeteg olyan találmányt is adott a világnak, amelyek ma is meghatározzák a mindennapokat. Több olyan dolog, amit ma teljesen természetesnek veszünk, ebben az időszakban nyerte el a ma ismert formáját. Például itt van mindenek előtt mindannyiunk nagy kedvence, a csokoládé. A kakaót már évezredekkel korábban ismerték az amerikai kontinensen, a modern értelemben vett csokoládé azonban csak a 19. században született. Ebben fontos szerepe volt Konrád Johannes von Hutten 1828-as kakaóprésének, amely lehetővé tette a kakaóvaj kinyerését a pörkölt kakaóbabból. Az első szilárd csokoládétáblát végül Joseph Fry készítette el 1847-ben kakaóvaj, kakaópor és cukor felhasználásával. Később Daniel Péter és a Nestlé sűrített tej hozzáadásával alkotta meg az első tejcsokoládét. Az édesség ezek után gyorsan tömegtermékké vált, és az egyik legsikeresebb élelmiszeripari cikké nőtte ki magát. Nyilván talán még fontosabb, mint a csokoládé, a pasztőrözés. 1856-ban Louis Pasteur azt a feladatot kapta egy alkoholt előállító cégtől, hogy derítse ki, miért savanyodik meg az italuk. Kutatásai során rájött, hogy az erjedést élő mikroorganizmusok okozzák, és azt is felfedezte, hogy ezek megfelelő hőmérsékleten elpusztíthatók. Így született meg a pasztőrözés folyamata, amelynek során az élelmiszereket meghatározott ideig egy bizonyos hőfokon melegítik, hogy elpusztítsák a káros mikróbákat. A harmadik a felsorolásban az öblítéses WC. WC-k már az ókorban is léteztek, sőt egyes civilizációk meglepően fejlett csatorna rendszereket építettek ki, a ma ismert öblítéses WC alapja azonban a viktoriánus korban terjedt el. Alexander Cumming 1775-ben szabadalmaztatta az úgynevezett S alakú csövet, amely vízzel zárta el a csatorna szagútját. Az ötlet igazán a 19. században vált népszerűvé. A modern postai rendszer, illetve a rádió is helyet kap a felsorolásban. A levélküldés már korábban is létezett, de a modern postai rendszer a viktoriánus korban alakult ki. A 19. század elején a posta költséget még a megtett távolság és a papírlapok száma alapján számolták. Guillermo Marconi 1895-ben elküldte első rádió üzenetét Olaszországban, néhány évvel később pedig a már említett óceánon keresztül is sikerült jelet továbbítani. A rádió fejlesztésében ugyanakkor Nikola Tesla is kulcs szerepet játszott. A két feltaláló között hosszú vita alakult ki arról, kit illet a találmány joga. Végül 1943-ban az amerikai legfelsőbb bíróság Tesla javára döntött. Az első világháború idején a rádió még kezdetleges technológiának számított, de a háborús fejlesztések gyorsan javították a hatótávolságot és javították a hangminőséget. A második világháborúra már a rádió lett az egyik legfontosabb kommunikációs és propaganda eszköz. Bár ma már sok rádióállomás digitálisan működik, a technológia alapjai még mindig a viktoriánus kor fejlesztéseire épülnek.

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5 90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lej értékben vásárol a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Hargita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hárplusz.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
5: Reklámot hallottak.

0: Five Seconds of Summer, valamint az Amnesia 2014-ből új alkalmazást tesztel a Meta, amellyel hátat fordítana a filtereknek, a tökéletesre szerkesztett fotóknak és a gondosan felépített online imázsnak. Az új platform neve Instance, alapötlete pedig az, hogy felhasználók, akik teljesen autentikus, valós időben készült képeket osszanak meg, szerkesztési lehetőségek és galériából feltöltött tartalmak nélkül számol be a TechCrunch. A koncepció szándékosan minimalista, egyetlen érintéssel készíthetünk fotót, amelyhez legfeljebb egy rövid szöveget adhatunk hozzá. Nincsenek filterek, retusálás vagy újrapróbálkozási lehetőség. A tartalom vagy az adott pillanatban elkészül és megosztásra kerül, vagy eltűnik. Az Instance még a telefon galériájához való hozzáférést is letiltja, így a felhasználók kizárólag azt oszthatják meg, amit éppen akkor és ott fényképeznek le. Azaz a pillanatot örökítik meg mindenféle utólagos másítás nélkül. A képek az Insta Storyhoz hasonlóan 24 óra után eltűnnek, ráadásul a címzet vagy a követők mindössze egyszer nézhetik meg őket. A fejlesztők célja ezzel az, hogy a kommunikáció személyesebb és kevésbé megrendezett legyen.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

10 perc maradt hátra 11 óráig, ezennel elindítom a 30-asok klubját, egészen pontosan olyan dalokat válogatok a mai slágerek mellé, amelyek idén már betöltik a 30. életévüket, mert bizony telik közben az idő. Nos, nézzünk egy kicsikét szét, ha egy kis elektronikus chillre vágyunk így a kávé mellé a délelőtti órákban, akkor ez a 96-os megjelenés szerintem tuti betalál.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja a kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat. Nyilatkozták politikai források, a Kotrocsényben elemzett első forgatókönyv egy jobboldali kisebbségi kormány, amely a nemrég megállapodást aláíró Fenele Uszere Pólus köré épülne. Ugyanakkor a hivatkozott források szerint ez az elemzés nem számol azzal a lehetőséggel, hogy Ilija Bolozsán visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe. A kisebbségi kormány egy másik változata a Beszede köré szerveződne Szorin Grindjánó miniszterelnökségével. A Kotrocsényi palota további két forgatókönyvet is mérlegel, egy politikai kormányt technokrata miniszterelnökkel, illetve egy teljesen technokrata kormányt, számoltak be a Digi24 által idézett források. A tanácskozások eredményeitől függetlenül az államelnök feltételeket fog szabni a kijelölt miniszterelnöknek a közpolitikák tekintetében. Nyilatkozták az említett források. A liberálisok kizárják a szociáldemokratákkal való együttműködés lehetőségét. A szenátus elnöke Mircea Brodian újból megerősítette, a pártvezetés által többször is megerősített döntés nem változtatható meg. A Fenele nem vesz részt többé a Peszedével közös koalícióban, ebben a kérdésben minden világos, fogalmazott Mircea Brodian. Hozzátéve, bár a nyilvános térben különféle próbálkozásokat lát arra, hogy visszahozzák őket a tárgyaló asztalhoz, a döntés a lehető leghatározottabb, jelentette ki a politikus. A szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindjánó bejelentette, inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték, hogy kompromisszumos megoldás lehet-e egy Peszede RMDS kisebbségi kormány. Grindjánó úgy fogalmazott, hogy ezt a változatot nem tartja kívánatosnak, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, ezen a héten pedig több eső várható. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 24-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a héten jelentős hőmérséklet ingadozások lesznek, május 13-án 13 Celsius fokig hűl a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére. Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét a jövő hét végére. Nappal 21-22 fok, éjszaka pedig 10 fok várható regionális átlagban. Esőre a jelzett időszak szinte minden napján számítani kell, de 13-a körül és 17-e után megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége. A hegyekben nappal 10-15 fok körül, éjszaka 3-7 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a következő két hétben, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 17-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája. Hát fura, változékony az időjárás, és a szél ront a hőérzeten, érdemes a rétegesebben öltözködni, délutántól pedig jó szolgálatot tehet egy kézben lévő ernyő, mert valószínűleg nem ússzuk meg szárazon. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, ezek közé vegyítem a 30-asok klubjának tagjait, azaz dalok, amelyek 30 éve 1996-ban jelentek meg.
0: Több mint egy fekete, friss, ropogós és felpörget. Kotyogó Günther Ottóval.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: A Versailles kastélyről többnyire aranyozott termek, díszes kertek és 14. Lajos grandiózus udvara jut eszünkbe. A fényűző homlokzat mögött azonban egészen más valóság húzódott. Egy olyan királyi udvar, ahol a tetvek, a rossz fogak és a túlterhelt latrinák ugyanúgy a mindennapok részei voltak, mint az ünnepségek és udvari ceremóniák. Azon gondolkodtam, hogy a mai kotyogóban egy kicsikét tekintsünk a falak, színfalak egészen pontosan a színfalak mögé, és nézzünk szét, hogy éltek a Versailles kastély falai között. Természetesen hamarosan jövök a részletekkel.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene. Fun FM.

0: Itthon Csíkban egy kicsit borongós az időjárás, így aztán arra gondoltam, hogy nézzünk szét egy icipicit Versailles-ban. A pompája ellenére kifejezetten koszos, bűzös és egészségtelen helynek számított annó. A korszakról szóló újabb beszámolók és történészi kutatások azonban még részletesebb képet adnak a királyi udvar hétköznapjairól, arról, hogyan próbálták parfümökkel elfedni a higiéniai problémákat, miért váltak a parókák tetőellenes eszközökké, és milyen egészségügyi gondokat okozott az udvari életforma. A 17. század emberei egészen másképp gondolkodtak a tisztálkodásról, mint mi. Sokan úgy hitték, hogy a meleg víz megnyitja a pórusokat és betegségeket enged a szervezetbe, ezért a rendszeres fürdés ritkaságnak számított, még az előkelő körében is. 14. Lajosról a történészek azt írják, hogy egész életében csak néhány alkalommal vett teljes fürdőt. A tisztálkodás inkább illatszerekből, alkohollal átitatott kendőkből és gyakori ruhacseréből állt. A Versailles udvar ikonikus parókái sem pusztán divatkellékek voltak, a tetvek és más élősködők állandó problémát jelentettek, ezért sok férfi teljesen leborotválta a haját, majd parókát viselt. Ezeket ugyanis könnyebb volt tisztítani. A parókákat ki lehetett főzni, így pedig könnyen megszabadulhattak a fertőzésektől. Az udvari élet egészségügyi problémáit tovább súlyosbította a korszak cukor fogyasztása. A 17. illetve 18. században a cukor luxuscikknek számított, az előkelők pedig látványosan sok édességet fogyasztottak. Ennek következményei hamar megjelentek, fogszúvasodás, fertőzések és súlyos fogvesztés alakult ki az udvarban. 14. Lajos élete végére teljesen elveszítette a fogait, de ez korán sem számított ritka jelenségnek a nemesség körében. A problémák nem álltak meg a lakosztályoknál. A korabeli beszámolók szerint időnként még a palota egyes konyháiba is beszivárgott a szennyvíz, az ételek gyorsan romlottak, az élősködők és fertőzések pedig állandó veszélyt jelentettek egy olyan korban, amikor sem modern csatornarendszer, sem élelmiszerbiztonsági szabályok nem léteztek. A helyzetet az is súlyosbította, hogy Versailles eredetileg nem ekkora udvari tartás befogadására épült. A palotában egyszerre élt több ezer nemes, szolga, katona és látogató, miközben az illemhelyek száma messze nem volt elegendő. Öblítéses WC például csak 1738-ban jelent meg a kastélyban, addig az udvar lakói főként éjjeli edényeket használtak. Fáci Erzsébet sarolt a hercegné leveleiben külön is panaszkodott a Versailles állapotokra. Beszámolója szerint lehetetlen volt úgy végig sétálni a palotában, hogy az ember ne találkozzon valakivel, aki éppen a folyosón vagy a fal mellett könnyített magán. A túlterhelt latrinák rendszeresen túlcsordultak, a szag pedig még a reprezentatív termekben is érezhető volt. Mindez különösen éles ellentétben állt Versailles szerepével. 14. Lajos számára a kastély a francia abszolút monarchia látványos jelképe volt, ahol minden a hatalomról, a gazdagságról és az udvari etiket szigorú rendjéről szólt. A mindennapok valósága azonban sokkal kevésbé volt elegáns. A parfümök, a parókák és a fényűző ruhák mögött egy olyan udvar működött, amely folyamatosan próbálta elfedni saját higiéniai válságát.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hárplusz.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: Ha nem is bújunk egymáshoz mondjuk minden reggel, de nem árt, hogyha együtt ébredünk és együtt fogyasztjuk a reggeli feketét, nyilván hangolódunk az adott napra. Ennyi fért a mai kotyogóba, én Günther Otto vagyok, köszönöm mindenkinek a figyelmét, és számítok Önökre holnap is.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat. Nyilatkozták politikai források, a Kotrocsényben elemzett első forgatókönyv egy jobboldali kisebbségi kormány, amely a nemrég megállapodást aláíró Fenele Uszere Pólus köré épülne. Ugyanakkor a hivatkozott források szerint ez az elemzés nem számol azzal a lehetőséggel, hogy Illia Bolozsán visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe. A kisebbségi kormány egy másik változata a PESZEDE köré szerveződne Szorin Grindjánó miniszterelnökségével. A Kotrocsényi palota további két forgatókönyvet is mérlegel, egy politikai kormányt technokrata miniszterelnökkel, illetve egy teljesen technokrata kormányt, számoltak be a Digi24 által idézett források. A tanácskozások eredményeitől függetlenül az államelnök feltételeket fog szabni a kijelölt miniszterelnöknek a közpolitikák tekintetében, nyilatkozták az említett források. A liberálisok kizárják a szociáldemokratákkal való együttműködés lehetőségét. A szenátus elnöke Mircea Brodian újból megerősítette, a pártvezetés által többször is megerősített döntés nem változtatható meg. A Fenele nem vesz részt többé a PESZEDE-vel közös koalícióban. Ebben a kérdésben minden világos, fogalmazott Mircea Brodian. Hozzátéve, bár a nyilvános térben különféle próbálkozásokat lát arra, hogy visszahozzák őket a tárgyalóasztalhoz, a döntés a lehető leghatározottabb, jelentette ki a politikus. A szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindjánó bejelentette, inkább egy stabil, mint sem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat. A parlamentben nyilatkozó politikust arról kérdezték, hogy kompromisszumos megoldás lehet-e egy PESZEDE-RMDSZ kisebbségi kormány. Grindjánó úgy fogalmazott, hogy ezt a változatot nem tartja kívánatosnak, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv. Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, ezen a héten pedig több eső várható. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 24-ig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a héten jelentős hőmérséklet ingadozások lesznek, május 13-án 13 Celsius fokig hűl a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére. Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét a jövő hét végére. Nappal 21-22 fok, éjszaka pedig 10 fok várható regionális átlagban. Esőre a jelzett időszak szinte minden napján számítani kell, de 13-a körül és 17-e után megnő a csapadék kialakulásának valószínűsége. A hegyekben nappal 10-15 fok körül, éjszaka 3-7 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a következő két hétben, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak a térségben. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 17-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Mackó, te milyen jó festesz!
2: Vakolok főnök, de kösz!
1: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
0: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Csíkszereda városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszer termelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nőtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Múlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
3: Hallgass meg és vidd tovább.
2: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
3: TEDx Csíkszereda.
2: A jövő visz hangja.
0: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vákár Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyárig kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszíti az összeget, értesült a Hargita Népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vákár Lajos műjégpálya decentralizációs folyamatát, és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta a Korodi Attila csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita Népe. Galaci Hajnalka, elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az országos vizsgaközpont megbízásából, magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósult tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten, a negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között a megvalósuló teszt sorozatban. 10 éves fennállását ünnepli a Szenvedélyből Mentő Salvator d'Impassione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán Változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, és esőzések környezetében a szél is megélénkül. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 18-19 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Egy vásárlás, ami most többet ér. Ha március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében, nyerhet. Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grill partihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vákár Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyári kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszít

az összeget, értesült a Hargita népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vákállajos műjégpálya decentralizációs folyamatát és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta Korodi Attila Csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita népe. Galaci Hajnalka, elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az országos vizsgaközpont megbízásából, magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósuló tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten, a negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között. 10 éves fennállását ünnepli a Szenvedélyből Mentő Salvator di Passione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, és esőzések környezetében a szél is megélénkül. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 18-19 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
4: Hallgasd meg, és vidd tovább.
3: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
4: TEDx Csíkszereda.
3: A jövő visszhangja.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a Csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vákár Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyári kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszíti az összeget, értesült a Hargita népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vákár Lajos műjégpálya decentralizációs folyamatát, és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta Korodi Attila Csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita népe. Galaci Hajnalka, elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az országos vizsgaközpont megbízásából, magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósuló tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten, a negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között. 10 éves fennállását ünnepli a Szenvedélyből Mentő Salvatore d'Impassione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben javarészt borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás, helyenként az élénk szél valamelyest ront a hőérzeten. 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 17-18 fokig emelkedhet. Holnap borult égbolt mellett csapadékos időjárás várható, elsősorban esőzések kialakulására lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 3 fokig csökken, napközben a csúcsérték 11-13 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vácz Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyárig kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszíti az összeget, értesült a Hargita népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vácz Lajos műjégpálya decentralizációs folyamatát, és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta a Korodi Attila csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita népe. Galaci Hajnalka,

0: szellemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az Országos Vizsgaközpont megbízásából. Magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő, integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósuló tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten. A negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között. 10 éves fennállását ünnepli a szenvedélyből mentő Salvator di Passione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegélynyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben javarészt borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás, helyenként az élénk szél valamelyest ront a hőérzeten. 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 17-18 fokig emelkedhet. Holnap borult égbolt mellett csapadékos időjárás várható, elsősorban esőzések kialakulására lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 3 fokig csökken, napközben a csúcsérték 11-13 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
5: Reclamot hallottak!

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
2: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű Floralis WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 millió lej támogatást kapott a csíkszeredai önkormányzat, mint az Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivál tartalék települése. Az összeget a Vákár Lajos műjégpálya rendbetételére költeni a város, ha a sportlétesítményt sikerül önkormányzati tulajdonba venni. Ez legkésőbb nyárig kellene megtörténjen, mivel a 2027-es februári fesztivált követően a város elveszíti az összeget, értesült a Hargita Népe. Ehhez az kellene, hogy az országos sportügynökség elindítja a Vákár Lajos műjégpálya decentralizációs folyamatát, és a városra ruházza a létesítmény fenntartását és üzemeltetését. Legutóbb egy hónappal ezelőtt kértük újra a sportügynökséget, hogy indítsuk el a műjégpálya tulajdonba vételének folyamatát, időközben azonban kormányválság alakult ki, nyilatkozta a Korodi Attila csíkszereda polgármestere. Az összegből megoldható lenne a műjégpálya energetikai korszerűsítés és környezetének rendbetétele, valamint a Molnár Lajos sátorszerkezetű műjégpálya átköltöztetése is a jégcsarnok szomszédságába. A legkisebbekkel elkezdődött a másodikos, negyedikes és hatodikos tanulók országos felmérése, amely idén több újdonsággal is jár, tudta meg a Hargita Népe. Galaci Hajnalka, elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő elmondta, a feladatsorok egységesek az országos vizsgaközpont megbízásából, magyar szakos pedagógusok állították össze. A feladatokra már pontszámot és nem kódokat kapnak a tanulók. Idéntől kísérleti módon több műveltségi területet felölelő integráló jellegű tesztek vannak. Így módon az értékelések tükrözni fogják az új tantervi megközelítést, amely szerint a feladatok a tanulási folyamat során kialakított ismeretek, készségek, attitűdök és értékek

0: mindennapi életben való konkrét alkalmazására is irányulnak. A két évenként megvalósuló tesztelést 12 éve alkalmazzák Romániában, de az edupedu.ro szakportál szerint eredményeit valójában még sosem használták fel oktatáspolitikai intézkedések kiigazítására vagy alátámasztására. A másodikosok 4 próbán vesznek részt a héten, a negyedikesek 3 tesztet írnak május 19-e és 21-e között. A hatodikosok felmérése ugyancsak 3 napon át zajlik, május 26-a és 28-a között. 10 éves fennállását ünnepli a Szenvedélyből Mentő Salvator d'Impassione országos önkéntes program, a sürgősségi helyzetek kezelésének és az elsősegély nyújtásnak az egyik legnépszerűbb civil kezdeményezése, amely különösen a középiskolások körében népszerű. Monorano Vasile Radu ezredes, a Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségének főfelügyelője elmondta, egyre több fiatal érdeklődik a mentőszolgálat és a sürgősségi ellátás iránt. A programra 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, akik előbb egy rövid alapképzésen vesznek részt, majd egy több mint 100 órás felkészítő programba kapcsolódhatnak be, ahol az elsősegélynyújtás, a sürgősségi beavatkozás és a közösségi segítségnyújtás alapjait sajátítják el. A sikeres vizsga után az önkéntesek már a SMURD műszaki rohanmentő egységei mellett mentőautós személyzetként is szolgálatot teljesíthetnek. Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka. Az idei búcsú jelmondata Szent Maximus gondolatait idézi. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, értesült a Székely Hon. A választás hátterében az áll, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresztség évének szentelte. A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják a pünkösdi búcsúra. A megbeszélésre május 14-én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik Ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a 0722-292-676-os telefonszámon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben javarészt borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás, helyenként az élénk szél valamelyest ront a hőérzeten. 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 17-18 fokig emelkedhet. Holnap borult égbolt mellett csapadékos időjárás várható, elsősorban esőzések kialakulására lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 3 fokig csökken, napközben a csúcsérték 11-13 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

Fülig Fan FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
6: Fun FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun
1: FM. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: ezt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A jóból sosem elég.
2: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem.
1: Magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang, ugye nincs harang, ugye nincs harang.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: Diszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

ez a lány néz, megáll az ész, neki már mindegy testvér. Ez vagyok én, nagyon merész, tudja, hogy szíjjel szedné. Fekete szív, van az a pénz, amiért nálam kellnél. Nagy itt a baj, fekete haj, én meg

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Oh, shit, no. Oh, fuck. Oh, man. Tell the label. Tell the label.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Something special. Unforgettable. 50 cents. Just dance. Simple plan.

szeretem. Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Dobozokba csomagolt évek,

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: várva.
1: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.